0: Napoksi, napoksi, napoksi, sadai nispoksi.
1: Sudish FM, 93.2 megahertz.